0: moja.
1: Szép. Moja. Szép. Szép.
2: Greorek ez mit?
1: De ki van a pér?
2: Ajde.
1: Déva.
2: Ajde, csáó, Vita.
1: Szevítva. Csáó, csáó.
3: Dobra pésem, bolša pésem, domáča pésem. 20 zapetých usetja do desetých.
4: Slovenský spored o R.